0: even for half a minute,
1: akár fél percre,
0: even for few seconds,
1: akár pár másodpercre.
0: But heart is doing its duty.
1: De a szív végzi a munkáját.
0: Similarly, if we think that today I will not practice,
1: ugyanígy, ha azt gondoljuk, hogy ma nem gyakorolok,
0: I have somewhere to meet the friends, this and that.
1: Itt vagy ott barátokkal találkozom.
0: It's only one day, nothing.
1: Hát csak egy napról van szó, az semmi.
0: After 2 days, again something happens.
1: Két nap múlva megint történik valami.
0: So we don't practice again.
1: Megint nem gyakoroltunk.
0: So that means that not doing regular, we miss a lot.
1: A nem rendszerességgel sokat veszítünk.
0: And sometimes that mala breaks.
1: És néha ez a mála eltörik.
0: Because if you did not practice longer.
1: Mert sokáig nem gyakoroltad.
0: Practice is better, much more than only theory.
1: A gyakorlás sokkal jobb, mint csak az elmélet.
0: So we begin with great interest.
1: Nagy érdeklődéssel kezdjük.
0: Very curious.
1: Kíváncsian.
0: And we are very happy about it.
1: És nagyon örülünk neki.
0: But slowly, slowly it goes down.
1: Aztán lassan ez lemegy.
0: Some sits in front of the television.
1: Valaki a tévé előtt ül.
0: They will see more television than practicing.
1: Többet tévézik, mint gyakorol.
0: So it means you have lost your spiritual development.
1: Azt jelenti, hogy elveszítetted spirituális fejlődésedet.
0: Don't blame God.
1: Ne Istent hibáztasd.
0: Don't blame your teacher.
1: Ne az oktatódat hibáztasd.
0: And don't blame your Gurudev.
1: És ne Gurudevádat hibáztasd.
0: Then he said, oh, I have my Gurudev, but he doesn't help me, I'm ill.
1: Azt mondtad, hogy van Gurudevám, de...
0: You see, Guru Kripa and practicing, this together.
1: Tudod, a Guru Kripa és a te gyakorlásod, az a kettő számít együtt.
0: No one will give you without anything.
1: Senki nem fog neked adni a saját jelenléted nélkül.
0: We need that devotion.
1: Ez kell a te odaadásod.
0: We need that feelings.
1: A te érzelmed.
0: And our heart is all the time aware, should be aware about it.
1: A szívünk mindig legyen ennek tudatában.
0: So what our beloved Gurudev said,
1: amit szeretett Gurudevánk mondott.
0: Svaso, svas apka sumiran. Svaso, svas apka. And then?
1: Hogy van tovább?
0: What is the next?
1: Hogy van tovább?
0: If you speak, then speak loud.
1: Hangosan mond, ha mondod.
0: You see, someone remembers.
1: Tudod, valaki tudja.
0: Svaso, svaso, japka, sumira. Svaso, svas means as each breath, inhalation and exhalation.
1: Svaso, svas, minden be- és kilégzés.
0: Ascending and descending breath.
1: Emelkedés, süllyedő légzés, tudat.
0: While inhaling and while exhaling.
1: Míg belégzel és kilégzel.
0: Svaso, svas. Inhalation and exhalation.
1: Be- és kilégzés.
0: Apka hi sumerana. O Mahaprabhuji, on my each and every breath, I repeat and remember thy name.
1: Oma, Prabhuji, minden lélegzetemmel a te nevedet is.
0: Even I'm sleeping.
1: Még akkor is, ha alszom.
0: Even I'm giving a lecture.
1: Még ha előadást tartok.
0: Walking.
1: Sétálok.
0: Anywhere.
1: Bárhova.
0: My every breath never goes empty.
1: Egy lélegzetem se üres.
0: Din din nit nit din every day day by day.
1: Minden nap napról napra.
0: Prem mera adhik badi jo, my love to thee, O Mahaprabhu ji, my devotion to thee, O Mahaprabhu ji, it should increase day by day more.
1: Az irántad érzett szereteten odaadásom, O Mahaprabhu ji, minden nap növekedjék.
0: Like you have a little planet, a plant.
1: Mint amikor van egy kis növényked.
0: And every day you look, oh, it's growing.
1: És minden nap ránézel, hogy ó, nő.
0: It's very big today.
1: Ma mennyit nőtt.
0: And it's growing and growing.
1: És növekszik, növekszik.
0: A pregnant mother.
1: Egy várandós anya.
0: Not only once, but how many times she touches her stomach.
1: Nem csak egyszer, hanem hányszor nyúl a hasához.
0: And feels how big is my child now.
1: És érzékeli, hogy most mekkora a gyermeke.
0: That's it. So the bhakta who is practicing more day by day, more and more.
1: Az a bhakta, aki naponta egyre többet gyakorol.
0: That one achieves that moksha.
1: Ő eléri a mokshát.
0: That one gets that self-realization.
1: És ő megkapja az önmegvalósítást.
0: We practice only 3 minutes, 4 minutes.
1: Mi 3-4 percet gyakorlunk.
0: Or maximum half hour.
1: Maximum fél órát.
0: And 2.5 hours we are looking television.
1: És 2.5 órát tévézünk.
0: So this half an hour what you did, the television took over.
1: A fél órádat átvette a tévé.
0: So we broke the connection.
1: Megtörtük ezt a kapcsolatot.
0: So how could Guru Kripa will function for you?
1: Hogy működhetne felénk a Guru Kripa?
0: So continuous working.
1: Folyamatos munka.
0: So it is said, Mukh me Ram, Haath me Kaam. In our mouth we have name of God. And in our hands we have our work.
1: Szánkon Isten neve, kezünkben munka.
0: Always our vritti should be our thoughts, our attention, our awareness should be towards our spiritual development, our mantra, our sadhana, our satsang, our gurudev.
1: Gondolataink, figyelmünk, éberségünk, tudatunk, a szádanának, a szatszangunk, a spiritualitásunkon és gurudoévánkon kell, hogy legyen.
0: Mahaprabhuji said.
1: Mahaprabhuji azt mondta.
0: That satsang. Satsangyari olu avere. I long for my brothers and sisters of the satsang.
1: Vágyakozom satsangon a testvéreimre.
0: I'm longing in such a way. When I think of them, my tears comes.
1: Úgy vágyakozom, hogy amikor rájuk gondolok, a könnyem kicsordul.
0: Because they are my real brothers, sisters, or the friends.
1: Ők az igazi testvéreim, barátaim.
0: At the end of the bhajan, Mahaprabhuji said.
1: Bhajan végén Mahaprabhuji azt mondja.
0: Bad bhagi jan satsang pai. The lucky one, the fortunate one will go to the satsang.
1: Szerencsések járnak satsangra.
0: Can you remember which day you were in satsang?
1: Tudod, hogy mikor voltál utoljára satsangom?
0: One day I was.
1: Egyszer voltam.
0: But which day?
1: De mikor?
0: Which hour?
1: Melyik napon, melyik órában?
0: How can you, or what we can expect our liberation.
1: Hogyan várhatnánk ezen a módon a felszabadulásunkat?

0: people.
1: Kusanga embereivel.
0: And the Kusanga looks like sweet, good.
1: Kusanga édesnek, jónak tűnik.
0: Gossiping.
1: Van pletykálkodás.
0: Backbiting.
1: Hátba támadás.
0: And blackmailing.
1: Rossz indulatú beszéd.
0: And see the negative in others.
1: Másokban a negatív észrevétele.
0: That is a very sweet and very pleasant.
1: Ez édes és nagyon kellemes.
0: For the kusangi.
1: A kusangik számára.
0: But satsangi immediately will purify everything.
1: De a satsangi azonnal megtisztít mindent.
0: And said, stop.
1: És azt mondja, hogy álljatok
0: le. Let's have a satsang.
1: És tartsunk satsangot.
0: So satsang is like a bunch of energy.
1: Satsang energiaköteg.
0: Lucky are they at least once a week.
1: Szerencsések azok, akik egy héten legalább egyszer.
0: Manasab khoyore kusangiyo kesang. Gyan dhyan bhakti sab khoi aur chal rayo ku dhang. Gyana dhyana bhakti. Everything you lost.
1: Gyanat, a gyanat és a baktit, mindet elveszítetted.
0: Chal rayo ku dhang. And now you are walking in not in good way.
1: És most nem jó irányban jársz.
0: Your behavior is not good way.
1: Nem jó a viselkedésed így.
0: You know the horse needs always training.
1: Tudod, a lónak állandóan képzés kell.
0: Which walk the horse should have.
1: Hogy hogyan járjon.
0: Everything all remains in the training.
1: Minden a képzésen múlik.
0: Otherwise you lose it everything.
1: Különben mindent elveszítesz.
0: So the satsang is ocean of the nectar.
1: A satsang a nektár óceánja.
0: We are bathing in that.
1: Ebben fürdünk.
0: And that purifying the negative energy.
1: Ez megtisztítja a negatív energiákat.
0: So if you don't go to the satsang,
1: ha nem jársz satsangra,
0: may you can meditate.
1: Akkor meditálhatsz.
0: Time to time, sometimes.
1: Időről időre, néha.
0: And you know, we have such a beautiful that kriya.
1: És van ez a csodálatos kriyánk,
0: which has to be practiced.
1: Amit gyakorolni kell.
0: There is a guru kripa.
1: Abban van a guru kripa.
0: If you practice just and you have no devotion,
1: ha gyakorlod, de nincs
0: and no satsang and sadhana,
1: és nem jársz satsangra, és nem
0: végzel your kriya also will not function.
1: A kriyát sem fog működni.
0: When you get kriya,
1: amikor kapsz kriyát,
0: how much I explain you?
1: Hogy elmagyaráztam
0: neked? How many rules we give?
1: Mennyi szabályt fűztem
0: hozzá? And how many times you promised?
1: Hányszor megígérted?
0: And where is that?
1: És az hol van?
0: So that is, no one is to be blamed.
1: Senkire ne kend rá, ne hibáztasd.
0: It's own mistake.
1: Ez a saját hibád.
0: So continuity is that. It's step by step.
1: Folytonosság a lényeg, lépésről lépésre.
0: Day by day.
1: Napról napra.
0: Stone by stone.
1: Körről körre.
0: That's it.
1: Ez az.
0: So, in that way,
1: ezen a módon,
0: in the whole world,
1: az egész világon,
0: yoga in daily life is practiced.
1: A yoga mindennapi életben rendszer gyakorolja.
0: And is practiced with million of people.
1: Milliónyi ember.
0: And must not be that always they are here.
1: Nem kell állandóan jelen lenniük.
0: They practice alone their home.
1: Otthon gyakorolnak.
0: They teach further.
1: Oktatják.
0: This is like a huge banyan tree.
1: Ez egy hatalmas banyanfa.
0: And branches have covered the whole globe.
1: És az ágai befették az egész földet.
0: And they are having benefit.
1: És ők előnyt szereznek általa.
0: Of physical, mental, social, spiritual development through yoga in daily life.
1: Fizikai, mentális, társadalmi és spirituális fejlődést a yoga mindennapi életben által.
0: We had our World Peace Council.
1: Van a világbéke tanácsunk.
0: Last weekend.
1: Múlt hétvégén.
0: A conference in Prague.
1: Konferenciát tartottunk Prágában.
0: It's a beautiful hall.
1: csodálatos teremben.
0: Lucerna.
1: Lucernában.
0: So people around

0: the world who saw that through webcast.
1: Világon mindenki látta a webcaston keresztül.
0: They were admiring only the hall, how beautiful it is.
1: Mindenki a termet csodálta, hogy milyen szép.
0: They didn't concentrate what the speaker were saying.
1: Senki nem azt figyelte, hogy ki mit mond.
0: But the hall.
1: Mindenki nézte, milyen csodás a terem.
0: The harmonies.
1: Hogy milyen harmonikus.
0: And what they call pin silent.
1: És néma csönd volt.
0: It was so silent.
1: Olyan csöndes volt.
0: Every speakers enjoyed.
1: Minden beszélő élvezte.
0: And they were very, very good speakers.
1: Nagyon jó előadóink voltak.
0: It was very, very successful, very nice conference.
1: Nagyon sikeres, nagyon jó konferencia volt.
0: The conference, Sri Swami Madhavananda World Peace Council.
1: Sri Swami Madhavananda Világbéke Tanács.
0: Which is the NGO at the United Nations.
1: Az ENSZ-el konzultatív státuszban lévő civil szervezetünk.
0: Now this is not that we like to make a conference.
1: Nem arról szól, hogy mi szeretünk konferenciákat szervezni.
0: It is the token of our thankfulness.
1: Hanem ez a hálánk jelképe.
0: To our Gurudev, Holy Guruji.
1: A Gurudevánk Holy Guruji irányába.
0: To bring his knowledge, his glory, his blessing.
1: A tudását, dicsőségét és az áldását elhozzuk.
0: And so, honor to our Holy Guruji, these conferences.
1: Úgyhogy ezeket a konferenciákat Holy Guruji tiszteletére szervezzük.
0: It's not a political conference.
1: És nem politikai tartalmú konferencia.
0: And it is, this called World Peace Council.
1: Hanem világbéke tanácsnak hívjuk.
0: And we had this morning about peace.
1: Ma reggel a békéről beszéltünk.
0: The from Indian Embassy, the attaché of the culture came.
1: Itt volt az indiai nagykövetség kulturális attaséja.
0: And Rabata spoke nearly 1 hour about culture.
1: Majdnem egy órát beszéltem a kultúráról.
0: That chapter we should write.
1: Ezt a fejezetet le kellene írnunk.
0: It is a culture which can bring the peace.
1: A kultúra tudja elhozni a békét.
0: Where the real culture is.
1: Ahol a valós kultúra jelen van.
0: There's no fighting.
1: Ott nincs harc.
0: No dualities.
1: Nincs kettősség.
0: No wars.
1: Nincs háború.
0: There's a harmony, peace, understanding, tolerance, love, etc., etc.
1: Harmónia, béke, tolerancia, megértés és szeretet van, stb.
0: That means the culture.
1: Ez a kultúra.
0: And so, but Holy Guruji's bhajans.
1: Holy Guruji bhajanjai.
0: And Lilamrit.
1: És a Lilamrit.
0: And Holy Guruji's lectures.
1: Holy Guruji előadásai.
0: Unfortunately, many we did not record.
1: Sajnos sokat nem rögzítettünk.
0: And some was in the cassettes.
1: És volt, ami kazettán volt.
0: And those cassettes, they chemically they are not anymore working.
1: És vegyileg egyszerűen már nem működnek ezek a kazetták.
0: But it is his blessing.
1: De az ő áldása az.
0: Who brought you to Holy Guruji?
1: Ki hozott téged Holy Gurujihoz?
0: I brought to Holy Guruji.
1: Én.
0: But who brought to Mahaprabhuji?
1: De Mahaprabhujihoz ki hozott?
0: Holy Guruji brought to Mahaprabhuji.
1: Holy Guruji.
0: And who brought us to the Devpuriji?
1: És ki visz minket Devpurijihoz?
0: Is a Mahaprabhuji.
1: Mahaprabhuji.
0: And now who brought us to the Alakpuriji?
1: És Alakpurijihoz ki?
0: Is Devpuriji.
1: Devpuriji.
0: So step by step,
1: lépésről lépésre,
0: we came to the Satyuga, this beginning of this Manvantra.
1: Eljutottunk a Szatya jogához, ennek a van mantrának a kezdetéhez.
0: That time was the Alakpuriji.
1: Akkor volt Alakpuriji.
0: Day by day we get more and more information.
1: Napról napra egyre több információt kapunk.
0: About the presence of Alakpuriji.
1: Alakpuriji jelenlétéről.
0: And that only lucky are we that we are belonging and we found our roots of our spirituality.
1: Szerencsések vagyunk, hogy van hova tartozásunk és megtaláltunk spiritualitásunk gyökereit.
0: And that is the Siddhapitha.
1: És ez a Siddhapitha.
0: And now I brought this Siddhapitha in Rajasthan.
1: És elvittem a Siddhapithát most Rajasthanba.
0: And we are preparing beautiful ashram, new more.
1: csodálatos új ashram épül ott.
0: So you will say Swamiji is only building ashrams.
1: Azt mondjátok most, hogy Swamiji állandóan ashramokat épít.
0: It's better to build the ashram than the slaughterhouse.
1: Sokkal jobb ashramot építeni, mint vágóhidat.
0: And so, Holy Gurujis, you should write something about Holy Guruji.
1: Holy Gurujiról írnotok kellene valamit.
0: And we will acknowledge in next conference.
1: A következő konferencián ezt elismerjük.
0: And I'm trying to make a award for that, who's the best writer who writes about Guruji.
1: A legjobb írónak, aki Holy Gurujiről ír, díjat fogok adni.
0: That one will be the, who will get that kind of the award.
1: Tehát valamilyen díjat fog kapni.
0: It's Guruji's teaching. It's not me who is talking, it's Guruji talking within me.
1: Guruji tanítása, nem én beszélek, Guruji beszél bennem.
0: And so I feel that if not complete, then at least 1% I can share my devotion to the whole world who was my Gurudev.
1: És hogyha nem is teljesen, de legalább az odaadásom 1%-át meg tudom osztani a világgal, hogy ki volt az én gurudévám.
0: It is disciples' main duty.
1: Ez a tanítvány fő kötelessége.
0: As much as you develop the devotion, that much far you go towards the spirituality and to higher consciousness.
1: Minél nagyobb a spiritualitásod, annál inkább mész a felsőbb tudat irányába.
0: And as less you have bhakti and you become less and less, is again that lamp is going to finish.
1: Tehát minél nagyobb az odaadásod, annál inkább mész a spiritualitás irányába, és minél kisebb a bhaktid, annál kisebb lesz a földterületed.
0: And so how one feels in the on heart.
1: Hogy érzed magad a saját szívedben?
0: It is said, lagi, lagi, sab kohi kahe, lagi nahi ligar, lagi jiske aise lag gai, ho gai arampar. Everybody said, oh, I was hurt by arrow.
1: Mindenki azt mondja, hogy megsértett egy nyíl.
0: But that was hurt by that one arrow, which went through heart to outside, through the hearts.
1: Akit úgy sértett meg a nyíl, hogy keresztül ment a szívem.
0: So that devotion penetrates through the hearts.
1: Úgy kell érezni, hogy az odaadás áthatol az egész szívem.
0: What a devotion.
1: Micsoda odaadás.
0: When Gurudev's darshan,
1: or
0: Gurudev comes,
1: amikor eljön Gurudev.
0: Each and every cells of the body is happy.
1: Minden testi sejtünk boldog.
0: Recharging beautiful energy.
1: Csodás energiával töltődik fel újra.
0: Everything is vibrating.
1: Minden vibrál.
0: So this bhajan we know from Lala Nanji.
1: Ismerjük ezt a bhajant Lala Nanjitól.
0: Suno saki sat guru gar aya
2: kali kali harashavata he.
0: Hey, this dalak is, you have to tight it, it's not good. You sing, yeah.
2: Sri Deep Narayan Bhagavan ki jai, Sri Lala Nanji Maharaja ki jai, Swami Maheshwara Nanji Vishwa

0: Narayan Bhagavan ki, Swami Lalananda Gurudeva ki, Swami Maheshwaranandji Vishwa Gurudeva ki.
1: And so Mahaprabhuji said itself, let's go to the Satyaloka.
2: Mahaprabhuji maga mondta, hogy menjünk a Satyalokába.
1: Let's go and get the nectar.
2: Menjünk és kapjuk meg a nektárt.
1: We are all follow the words of Mahaprabhuji.
2: Mi mindannyian Mahaprabhuji szavait.
1: We follow the Holy Guruji's words and bhajans and everything.
2: Követjük és Holy Guruji bhajanjait és szavait.
1: Try to write one bhajan yourself.
2: Próbálj te bhajant írni.
1: Yes. I will be very happy.
2: Nagyon boldog leszek.
1: To sing your bhajan.
2: Hogy elénekelhetem a bhajanodat.
1: Yes, so let's sing again next bhajan.
2: Énekeljünk még egy bhajan.
1: Dr. Shanti will sing, okay? She likes this her bhajan. And this is Chakle na musafir gundagi. Yes, Shanti's favorite bhajan. So, we will see first this bhajan.
2: Elénekeljük ezt a bhajan.
1: So, my dear, we are at the time of the Christmas.
2: Kedveseim, a karácsonyi időszakát éljük.
1: And in the whole world, people remember the Jesus' birth.
2: Az egész világon az emberek Jézus születésére emlékeznek.
1: You know all more than myself.
2: Ti erről többet tudtok, mint én.
1: Because you got teachings about Jesus.
2: Mert megkaptátok Jézusról szóló tanításokat.
1: And now is the time of the Christmas.
2: És most karácsony ideje van.
1: This is the forgiveness.
2: Ez a megbocsátás.
1: It is a time for forgiveness.
2: A megbocsátás ideje.
1: And time for understanding.
2: Megértés ideje.
1: A time for giving.
2: Az adás ideje.
1: And time for hugging.
2: És az ölelkezés ideje.
1: Not physically.
2: Nem fizikailag.
1: But mentally.
2: Mentálisan.
1: You see, there was one man

0: Volt egy férfi.
1: Always he was hugging me so strong.
0: Aki állandóan úgy megszorongatott engem.
1: He was strong.
0: Egy erős férfi volt.
1: So he hugged me and lifted me up.
0: Áttölelt és még fel is emelt hozzá.
1: And after slowly my stomach was getting bigger.
0: És ahogy egy kicsit növekedett a hasam.
1: So, but with love, with respect.
0: De hát szeretettel, tiszteletből csinálta.
1: And he was a very loyal disciple.
0: Nagyon hűséges tanítvány volt.
1: And he was living in Linz.
0: Linzben élt.
1: Then came to Carinthian.
0: És átjött Karintiába.
1: And he unfortunately died from the heart attack.
0: Sajnos szívinfarktusban.
1: But his whole family is very devoted, very loving family.
0: És az egész családja nagyon odaadó.
1: So whenever I come, he come and he was take me and go all the way up.
0: Amikor oda mentem, amikor mindig eltörelt felemet.
1: So when I came close to him, I inhaled.
0: És amikor közelítettem hozzá, belélegeztem.
1: So I will be little lighter.
0: Hogy egy kicsit könnyebb legyek.
1: So this is the culture.
0: Ez a kultúra.
1: The Jesus time now.
0: That is Jézus ideje.
1: Forgiveness.
0: A megbocsátásé.
1: Can you forgive something?
0: Meg tudsz bocsájtani valamit?
1: Try.
0: Próbáld meg.
1: If you forgive all negative things.
0: Ha minden negatív dolgot megbocsájtasz.
1: And bring up the positive things.
0: És felhozod a pozitívokat.
1: All this winter depression.
0: Ez az egész téli depresszió.
1: And this all other kind of depression will go away.
0: És minden más depresszió elmúlik.
1: It is a practice.
0: Ezt gyakorolni kell.
1: So forgiveness.
0: A megbocsájtás.
1: Mercy.
0: A könyörület.
1: Blessings.
0: Áldás.
1: Kindness.
0: Jóság.
1: Giving.
0: Adás.
1: Forgiveness.
0: Megbocsájtás.
1: Etc.
0: És itt tovább.
1: This is a time for this. This is a culture.
0: Ez ennek az ideje, ez
1: a
0: kultúra.
1: It is a beautiful culture.
0: Csodás kultúra.
1: But we forgotten.
0: De elfelejtettük.
1: So let's go there, Mahaprabhuji said.
0: Mahaprabhuji azt mondta, menjünk oda.
1: Have a test. When once you test that nectar, nothing is tasteful in the world.
0: Ízled meg, ha egyszer megízled ezt a nektárt, semminek nem lesz íze.
1: And that is the nectar of the supreme, the spiritual, the God.
0: A világban ez a legfelsőbb, a spiritualitás Istennek tárja.
1: Otherwise, you will try it for a while.
0: Különben próbálkozhatsz egy darabig.
1: But you can't achieve that nectar.
0: Csak azt a nektárt nem éred el.
1: Then what you say it, like a fox, the grapes are
0: sour.
1: Too sour.
0: Olyan leszel, mint a róka, aki azt mondja, hogy savanyú a szőlő.
1: But there's a person tall.
0: De van egy magas ember.
1: Like our Satyanarayan.
0: Mint a mi Satyanarayan. Lakshminarayan.
1: They are very tall.
0: Ők magasak.
1: And they take the grapes.
0: És fölnyúlnak a szőlőért.
1: And it's so sweet.
0: És olyan édes.
1: Then fox said, can I test?
0: És azt mondja a róka, hogy én is megkóstolhatom.
1: Say no, no.
0: És azt mondják, hogy nem.
1: You have to catch yourself.
0: Szedd le magadnak.
1: So, chakle na musafir gundagali. Dr. Sansan.
2: Chakle na musafir gundagiri.
0: Oh, my harmonium.
1: Don't worry, it will come.

0: today to remember and worship the incarnation of the Jesus.
1: Többek kevésbé ma a szatszangért vagyunk itt, és Jézus inkarnációjának a megemlékezése miatt.
0: So I can't sing, I don't know the bhajan about Jesus.
1: Nem tudok Jézusról szóló bhajanokat, nem tudok ilyeneket énekelni.
0: But you should sing at least from 3-4 countries language.
1: De legalább 3-4 ország nyelvén énekeljünk ilyeneket.
0: So I pray to Mahaprabhuji for his divine blessing.
1: Mahaprabhujihoz imádkozom isteni áldásáért.
0: And also to Jesus.
1: És Jézushoz is.
0: To bless all of us.
1: Áldjanak meg bennünket.
0: For peace, harmony and good health.
1: Békével, harmóniával és jó egészséggel.
0: We pray for the world peace.
1: És imádkozzunk a világ békéért.
0: We pray for the forgiveness.
1: Imádkozzunk a megbocsátásért.
0: And forgive all our mistakes.
1: Hogy bocsássák meg minden hibánkat.
0: We pray to thee, O Supreme One.
1: Hozzád imádkozunk legfelsőbb.
0: And with this, now our webcast we finished.
1: Ezzel fejezzük be a webcastunkat.
0: It will be tomorrow morning about 9:30.
1: Holnap 9:30 körül lesz megint webcast.
0: And now we will have some for Christmas, something for children, some chocolate we have.
1: És a gyermekeknek van valami csokoládé karácsonyra.
0: At home children have so many toys.
1: Otthon a gyerekek annyi játékot kapnak.
0: The rooms are full.
1: Tele vannak a szobák.
0: There is no place for anything.
1: Semmi nem fér be.
0: There are so many what we call the dust fine collector.
1: Annyi porfogó van.
0: So many toys in the dust collector.
1: Annyi játék a porfogóban.
0: But the chocolate doesn't remain long.
1: De a csoki az viszont nem áll el sokáig.
0: So, all the best and wish you also all dear ones Merry Christmas.
1: A legjobbakat és kedveseim boldog karácsonyt kívánok.
0: And happy, prosperous, peaceful, healthy New Year.
1: Boldog, békés, bőséges új évet.
0: Om Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Shantu Niramaya, Sarve Bhadrani Pasyantu Ma.

0: From this mantra or any mantras in any language has a great effect on our body, on our mind, on our consciousness, and on our soul.
1: Ennek a mantrának, vagy bármilyen mantrának, bármilyen nyelven nagy hatása van a testünkre, az elménkre, a tudatunkra és a lelkünkre.
0: Difference is in the language.
1: A különbség a nyelvben van.
0: But if we see the essence of that mantra,
1: de ha látjuk a mantra lényegét,
0: is the same mantra, is the same language.
1: Akkor ugyanaz a mantra, ugyanaz a nyelv.
0: Similarly, when we will concentrate and come to our chakra,
1: ugyanígy, ha koncentrálunk és eljutunk a csakrákig,
0: it will give you immense of strength.
1: Rengeteg erőt ad.
0: Immense of knowledge.
1: Rengeteg tudást.
0: The immense of balance, physical, mental and spiritual.
1: Rengeteg fizikai, mentális és spirituális egyensúly.
0: And it has the most balance on our body, mind, soul and our consciousness.
1: És leginkább a testünket, elménket, lelkünket és tudatunkat egyensúlyozza ki.
0: So let's see the chakras. Now, again, I would like to give you some gleams of the chakra.
1: Lássuk a csakrákat, megint szeretnék adni néhány bepillantást a csakrákba.
0: Generally, in our whole body, there are thousands of chakras.
1: Általánosságban az egész testünkben több ezer csakra van.
0: And it is said, everything is round.
1: Azt mondják, minden kerek.
0: Everything, even each and every cells in the body.
1: Minden, még a test minden egyes sejtje is.
0: Is the round.
1: Kerek.
0: The whole universe is round.
1: Az egész univerzum kerek.
0: All the sun, moon and stars, all.
1: A nap, a hold, a csillagok mind.
0: You can read this thousands and thousands of years before the rishis gave this science to the humans.
1: Ezt a több ezer éves iratokban elolvashatod, amit a rishik adtak az embereknek.
0: Some hundred years ago, one Western scientist also then said the earth is round.
1: Néhány száz éve egy nyugati tudós is azt mondta, hogy a föld gömbölyű.
0: So we are all in the round form.
1: Mindannyian gömbölyű formában vagyunk.
0: When you stand or sitting.
1: Ha állsz vagy ülsz.
0: If you can understand or feel your energy.
1: Hogyha érted vagy érzed az energiád.
0: It is completely one balloon.
1: Egy lufi.
0: Of the energy.
1: Egy energiaballon.
0: And in that balloon of the energy we are standing, we are living, we are walking, we are sleeping.
1: És ebben az energiaballonban állunk, eszünk, alszunk, megyünk.
0: So this is a very, very important.
1: Ez nagyon fontos.
0: And so is in our body.
1: És így van a testünkben is.
0: And in our body, everything, every organs in our body is the chakras.

0: ezt mondja.
1: Yeah, this old ha. They say no, it's not educated.
0: Azt mondja, nem, ez nem okos.
1: So I'm asking that much what we are learning in the college and schools and everywhere. How many good things we are creating and how many we are destroying.
0: Azzal a tudással, amit az iskolákban, az egyetemeken tanulunk, hány jó dolgot teremtünk és mennyit pusztítunk el.
1: And even we have a computer, we can count quickly.
0: Ha bár van számítógépünk, gyorsan tudunk számolni.
1: But there are so many people they can count 5 times quicker than computers.
0: Sok ember van, aki 5-ször gyorsabban számol, mint a gép.
1: So, it was not the people were not stupid and educated.
0: Az emberek, amikor nem jártak iskolába, nem voltak buták.
1: But that time and now also.
0: De akkor is, most is.
1: When you go on through the border.
0: Ha átmész a határon.
1: Then they show your passport.
0: Elkérik az útleveled.
1: And then they show your thumb.
0: És a hüvelykujjadat.
1: Thumbprint.
0: Az új lenyomatot.
1: First the left and then this, some that, all this thumb.
0: A hüvelykujjat és aztán sorba a többi ujjat.
1: Your signature will not valid.
0: Az aláírásod nem érvényes.
1: Only your thumb print will live.
0: Csak az új lenyomat.
1: And your thumb print. This what we have here. All we are sitting here, no one have the same.
0: És mi, akik itt ülünk, egyikünknek sincs egyforma új lenyomata.
1: So look, the God have done the just one print on the thumb.
0: Isten olyan lenyomatot adott a hüvelykujra.
1: And no one can make the duplicate.
0: Hogy senki nem tudja lemásolni.
1: Immediately the machine will say, this is not your print.
0: A gép rögtön azt mondja, ez nem a te lenyomatod.
1: Unless that your hand is burned or cut it.
0: Kivéve, hogyha megégett vagy levágták az ujjad.
1: Similarly, each and every fingertip.
0: Hasonlóan minden ujjhegyen.
1: Everyone have different.
0: Mindenki különböző.
1: And you should check properly.
0: Megfelelően ellenőrizd.
1: And then you look very nicely.
0: Nézd meg.
1: Or with
0: magnifying.
1: Then you will see your all chakras in the tip of the fingers.
0: Nézd meg figyelmesen nagyítóval, és akkor látod az ujjad hegyén
1: magnified
0: az összes csakrát. Magnified
1: glass will show you exactly.
0: A nagyító pontosan megmutatja.
1: So please today do look it.
0: Ma nézzétek meg.
1: Look it and then see.
0: És aztán lássátok.
1: There is definitely different than yours.
0: Biztos, hogy mindenki más.
1: Different than me.
0: Más, mint az enyém.
1: Different than your father.
0: Más, mint az édesapádé.
1: Different than your mother.
0: Más, mint az édesanyádé.
1: But this chakra what God has given.
0: Ez a csakra, amit Isten adott.
1: Millions of people.
0: Több millió embernek.
1: But this print cannot be the same.
0: De a lenyomat nem egyforma.
1: Which science is that?
0: Ez milyen tudomány?
1: Yes. Well, we did not check the millions, okay?
0: Nem ellenőriztük le mind az összes milliónyit.
1: All the testament, all the documents, everything, it is with the pink thumb.
0: A dokumentumok minden az új lenyomattal érvényes.
1: Similarly, also in our palm.
0: Ugyanígy a tenyerünk.
1: And there are also different that hardly someone have exactly same.
0: És alig van valaki, akinek egyforma lenne.
1: And this palm is valid 10 years.
0: Ez a tenyér 10 évig érvényes.
1: Then something is changing.
0: Aztán valami változik.
1: Yes. But there is also the chakras.
0: És itt is csakrák vannak.
1: So, now when we will touch our fingers like this,
0: amikor így összeérintjük az ujjainkat,
1: very gentle,
0: nagyon lágyan,
1: but don't make how do you call emissient. Just look.
0: Csak nézd.
1: Immediately in your whole body, the coming the heat.
0: Azon az egész testedben meleg támad.
1: It's coming vibrations.
0: Rezgés.
1: It comes beautiful layers, the movings.
0: A rétegek mozognak.
1: You did not touch your still.
0: Még nem érintetted
1: and
0: össze.
1: And who have touched, have lost.
0: Aki összeérintette, elveszett.
1: Because one should not run in front of the master.
0: Mert ne szaladja mester elé.
1: So, look. Don't come close.
0: Ne hozd közel. Figyelj.
1: But there is like a magnet inside.
0: Olyan, mintha mágnes lenne benne.
1: And then very slight, just very gently touch.
0: És aztán nagyon lágyan érintsd össze.
1: And this gentle touch is 1,000 times intensive than just like this.
0: Ez a lágy érintés ezerszer intenzívebb, mint csak így összedörzsölni.
1: Because each chakra in the body.
0: Mert a testben minden csakra.
1: That where we are concentrating and coming, the energy is flowing there.
0: Ahol koncentrálunk, az energia oda folyik.
1: So now, just very gently touch.
0: Nagyon lágyan érintsd össze.
1: And move a little bit.
0: Egy picit mozgasd meg.
1: How do you feel?
0: Hogy érzed?
1: Sweeper? A super, I'm just sweeper.
0: Azt mondtam, seprű, nem azt, hogy szuper.
1: So come on, touch. But don't touch your elbows to your body. Otherwise, lost lot of energy.
0: Érintsd össze az ujjakat, de ne érintsd a könyököt a testhez, mert akkor sok energia elvész.
1: And now, move. How does it? Cycling.
0: És most mozgasd, körözd vele.
1: And you will see there is some like a stone.
0: És olyan, mintha kő lenne.
1: Beautiful.
0: Csodás.
1: Yes or no? Who didn't feel, come here.
0: Aki nem érezte, az jöjjön ide.
1: I will feel you.
0: Majd én megmutatom.
1: Okay, then one palm.
0: Aztán egy tenyér.
1: And index finger, or the ring finger.
0: És a gyűrűsúly.
1: And very gently, how strong you feel.
0: És lágyan, milyen erősen érzed.
1: But those who have artificial cream.
0: De akiken mesterséges krém van.
1: It has 92% the energy is gone.
0: Az energia 92%-a elmegy.
1: The pure seeds oil is good.
0: A tiszta magok olaja jó.
1: But not every day and always.
0: De nem mindig és nem minden nap.
1: So, very gentle. If you give pressure, it's nothing.
0: Lágyan, hogyha megnyomod, akkor az semmi.
1: It is only just gentle touch, gentle.
0: Csak lágyan érintsd meg.
1: Then bring the middle finger.
0: Aztán a középső ujjal is.
1: Yes, as energy coming and expanding.
0: Az energia jön és kitágul.
1: We are also giving new.
0: Mi is újat adunk.
1: Oh, the index finger.
0: Oh, a mutató ujj.
1: And the small finger.
0: És a kis ujj.
1: The whole palm and its fingers.
0: Az egész tenyér és az ujjak.
1: And now all fingers again together.
0: És megint az ujjakat egymáshoz.
1: And now in this way.
0: És így.
1: So this is, if you can do nicely, like if you have a headache, definitely this touch in your palm brings all the tensions from the brain sides and it releases the tension and it means the headache.
0: Ha fáj a fejed, akkor a tenyerednek ez a simogatása, ez eltávolítja a feszültséget az agyadból.
1: So, just like this.
0: Csak így.
1: You know, there are sometimes people who is very nervous.
0: Néha az ideges emberek.
1: Especially in the school or in the university or college.
0: Különösen az iskolában, egyetemen, főiskolán.
1: Some person sitting all the time and doing like this.
0: Van, aki mindig ül és így csinál.
1: That is the nervousness.
0: Ez az idegesség.
1: But this, what we are doing, but not whole day.
0: De amit mi csinálunk, de nem egész nap.
1: Slightly for few seconds, minutes, sorry.
0: Csak néhány percig.
1: So, now, if you have that knowledge.
0: Ha megvan ez a tudásod.
1: And you are very great educated.
0: És nagyon jó oktatást kaptál.
1: Scientist and what not.
0: Tudósoktól és még kitől.
1: Can you count this vibration?
0: Meg tudod számolni hány rezgés?
1: Like this. And where this vibration is going in your body?
0: És hogyan megy a rezgés a testedbe?
1: Oh yes. In which part of the body?
0: A test melyik részébe?
1: Which organ of the body?
0: Melyik szervhez?
1: Which part of the body?
0: A test melyik részébe?
1: Feel.
0: Érezd.
1: And that's why we are more on the kundalini shakti.
0: Ezért vagyunk a kundalini és shaktinál.
1: Chakras and kundalini. And similarly, you yourself, you can go touch with your skin on your hand.
0: Ugyanígy te magadnak érintsd meg a bőröd a kézfejen.
1: If someone do to you,
0: ha valaki csinálja neked,
1: it will only 20 or 30%.
0: Az csak 20-30%.
1: But when you do yourself,
0: de ha te csinálod saját magadnak,
1: because your energy is according to your quality.
0: A te energiádban a te tulajdonságaid vannak.
1: You see, so your tiredness,
0: a fáradtságod,
1: your tension,
0: a feszültség,
1: everything will go away, just.
0: Minden eltávozik.
1: So, are you touching your body?
0: Megérinted a tested?
1: Many times the dentist doctor is doing.
0: Sokszor a fogorvos csinálja ezt.
1: But they don't know.
0: De nem tudják.
1: That Swamiji said.
0: Hogy Swamiji ezt mondta.
1: Or some yogi said.
0: Vagy egy yogi mondta.
1: Nobody said anybody.
0: Senki nem mondta senkinek.
1: But they are doing spontaneously.
0: Hanem spontán csinálják.
1: Because that gives immense of energy.
0: Mert rengeteg energiát ad.
1: Especially for one side work.
0: Különösen az egyoldalú munkához.
1: They need this.
0: Szükségük van rá.
1: And so you look it. Very nice. So only this part of our body, this wrist till the tip of the fingers.
0: A testünknek ez a része a csuklótól az ujjhegyéig.
1: It is so much energy producing thyself.
0: Itt olyan sok energiát tudsz termelni saját magadnak.
1: We are completely filled with the energy.
0: Teljesen meg vagyunk töltve energiával.
1: But this energy had to awake.
0: De föl kell ébreszteni.
1: similar like the electric energy.
0: Mint az elektromos energia.
1: The electric energy was learned and make it from the human's touch.
0: Ezt is az emberi érintésből csinálták.
1: And then how it is going transferring.
0: Hogy hogyan halad.
1: The chakra is not only this on the spinal column, but in the whole body.
0: Csakrák nem csak a gerinc mentén vannak, hanem az egész testben.
1: Also, for example, on our futsal.
0: A talpunkon is.
1: You can endure or practice, do it on your futsal.
0: Csináld ezt a talpadon.
1: And many people who is sitting like this all the time, they are doing like this.
0: Sokan, akik ülnek, mindig így csinálják.
1: Especially Indians.
0: Különösen az indiaiak.
1: An Indian like pandit.
0: Mint a pandit.
1: And what the pandit, they said, I am the best.
0: És a pandit azt mondja, ő a
1: legjobb. So who is educated person, rishi of Sanskrit, etc.
0: Aki tanult szanszkritul, és így tovább.
1: They said, I am the Brahmin, I am the learned.
0: Azt mondják, Brahmin vagyok.
1: And how they sit there, they come like this.
0: És hogy ülnek, így.
1: And all the time like this.
0: És mindig csinálják ezt.
1: Yeah, all the times.
0: Mindig.
1: And then suddenly, yes.
0: És aztán.
1: All what was walking.
0: Minden, ahol jártak.
1: Barefoot.
0: Mezítláb.
1: And now only here touching.
0: És megérintik.
1: And then eating.
0: Aztán esznek.
1: And they said, we are very pure.
0: És azt mondják, nagyon tiszták vagyunk.
1: So, Holy Guruji said, like this who is sitting and touching is uneducated person.
0: Holy Guruji azt mondja, hogy az egy képzetlen ember, aki így ül és mindig fogja
1: no
0: a lábát.
1: No common sense.
0: Nincs józan esze.
1: Otherwise you should sit like this.
0: Különben ülj így.
1: That's it. Now, that is the energy going too far.
0: Ez az energia túl messze megy.
1: And let us say, you are sitting there.
0: Mondjuk ott ülsz.
1: And someone will come and tickling you.
0: És jön valaki és megcsikiz.
1: He said, oh. As you know, no one can touch in such a way, other, and you will be, all hair will stand.
0: Senki nem tudja így megérinteni, és akkor égnek el az összes szőrszálad.
1: The police men.
0: A rendőr.
1: They will hold it.
0: Megfogja.
1: And they will not beat and do nothing.
0: És nem csinál semmit.
1: But they will tickling.
0: Ha nem csak legyen megcsikandozza.
1: And in tickling, one needs going urine.
0: És ettől ki kell menni pisilni.
1: And laughing and laughing.
0: És nevet.
1: Please,
0: nevet.
1: Please not, please.
0: Kérlek, ne csináld.
1: This touch. This energy touch is a very strong.
0: Ez az érintés, ez az energia érintés nagyon erős.
1: So similarly, there from the toes to the whole foot sole.
0: Hogy a négy lábujjaktól a teljes talpon.
1: Here is then getting less.
0: És aztán itt kevesebb.
1: But it is here.
0: De itt.
1: And similarly the palms.
0: Hogy a négy a tenyéren.
1: And fingers.
0: És az ujjakon.
1: Like this. Chakra. So similarly, this chakra, which is inside the body, we cannot touch.
0: Hasonlóan a csakrák, amik benn vannak a testben, azt nem tudjuk
1: and
0: megérinteni.
1: And we don't know how is that chakra.
0: És nem tudjuk milyenek.
1: We have this, how do you call them, made pictures.
0: Vannak ezek a képek?
1: That's only like a video.
0: Ez csak olyan, mint a videó.
1: Or something. But chakra is completely different.
0: De a chakra teljesen más.
1: Kundalini is different.
0: A kundalini más.
1: But there are so many meanings on this subject.
0: Ebben a témában annyi jelentés
1: our
0: van.
1: Our kundalini. So now, make yourself visible for a while. Touch your fingers first, like this.
0: Most egy kicsit érintsd meg az ujjaidat.

0: Good. Now we will chant mantra.
1: És most mantrát éneklünk.
0: Om Purnamada Purnamadayam Purnat Purnamudachyate